0: under 1901 copy on an abandoned vehicle at 1860 Seadrift Court.
1: Dispatch, Windsor 1901.
0: 1901.
1: You can show me advised of the abandoned vehicle.
0: 1030.
2: Dispatch, how can I get
0: you? 887.
2: You can show me advised of the medical.
0: I copy.
3: Dispatch 527 traffic.
0: Go ahead.
2: Dispatch Windsor 966 on scene.
3: 3300 block of 16th Street, Frank Charles, Charles King 18 on a white BMW SUV.
0: 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515. 515.